0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Neten a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.
2: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel nappal.

gran.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

Music Story. A 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával. Itt a poptorisznya.hu-n. Neoton Disco.

0: tot un disco.
1: Non-stop music.
2: Vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
3: Egyedi ajánlatunkért

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Egyszer fenn, egyszer fenn, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: legfrissebb információkért látogassa meg Facebook oldalunkat.
1: facebook.com/poptarisznya. E-mail címünk info@poptarisznya.hu.
0: Sláger, sláger után!
2: Poptarisznya!

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: mennyi merőnt érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Számmisztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Számmisztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák! Poptarisznya.hu, a Retro Netra.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: aktualisnja.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel, minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

tovább él, legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Egy újabb sláger itt a paptarisznya.hu-n.
1: Far beyond reality, but so

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: amivel önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel, minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu.
2: Macaroni e spaghetti.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Poptarisznya.
1: Sláger, sláger után.
2: Hogyan lehet jósolni vízcsobogásból? Tölgyfalevél susogásából? Csak az égiek tudják.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóké, fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n!

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Le maradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: Aktarisnya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Egy elég becsületesen megfázott Hajcsér Attila kíván mindenkinek szép jó estét. Még jó, hogy a rádión keresztül nem tudok fertőzni senkit. Bár Rágói anyám azt mondta, hogy ez nem olyan. Ez csak 2-3 napig tart. Mert nem tüsszögök, nem köhögök. Egyszerűen csak el van az orrom dugulva, és ezáltal kicsit megváltozott a hangom is. De hát vagyunk ezzel így egy páran. Abban a pillanatban, amikor bejön ez a fura idő, főleg akkor, hogyha a hirtelen meleg után, akkor rögtön megfázunk. Edda és a főnök voltál. Hát én innentől kezdve most éjfélig főnök leszek, mert most már az automatától elköszönünk, és jöjjenek a mi dalaink.

Music Story.

estét kívánok! Hamarosan kezdődik a Music Story.

Hát akkor mondom, amit mondanom kell. Bizonyára hallják a hangomon, hogy úgy becsületesen meg vagyok fázva. De ennél nagyobb baj nem történik. Én azért nem szoktam itt hagyni a műsort, vagy egyáltalán elkerülni a stúdiót, lévén, hogy egyedül vagyok itt. Aztán kiszellőztetem majd, miután elhagyom, vagy közben. Bár mindegy, mert Dombóvári Gabi úgyse lesz itt holnap. Majd még őróla beszélek később. Szóval a lényeg az, hogy meg vagyok fázva. De hát azért ettől függetlenül lesz Music Story.

0: Jó bulást kívántok! Két héttel ezelőtt lepte meg a nagy érdeműt Band DJ ezzel a Hernádi Judit feldolgozással, szerintem kitűnő volt, ráírtam, és nagyon kedves módon rögtön el is küldte ráadásul a Maxit. Kezdünk!
1: Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából.
2: Indul a Music Story. A mikrofonnál Hajcser Attila.
0: Méghozzá egy jól megfázott Hajcser Attila, szép estét kívánok mindenkinek! Nem szoktam mérni a műsorban, hogy mennyi a zeneszöveg arány, de egészen biztos, hogy a ma este folyamán jóval-jóval több lesz a zene, mint az én megszólalásom, talán ez nem is olyan nagy baj, ha egy műsorvezető be van rekedve, nem tud rendesen beszélni, az inkább maradjon csöndbe, vagy maradjon otthon és kúrálja magát. Tehát ilyet én csak akkor csinálok, hogyha már tényleg nem lehet elhagyni az otthont. Úgyhogy ha péntek, akkor Music Story, ez itt egy fix pont a poptarisia.hu-n. Úgyhogy az elkövetkezendő 3 órában egy picit orhangon, de mégiscsak végig fogjuk akkor vezetni ezt az összeállítást.

Bécsi dalai. Októberben két buli is lesz, először majd az arénában, kitűnő fellépőkkel. Majd az egyik Sissy Kedzs dal előtt vagy után föl fogom sorolni az összes fellépőt. Ezzel akkor nagy titkot nem árultam el, hogy az egyik majd Sissy Kedzs lesz. És aztán az oly sokszor már beharangozott is. Tényleg nagyon várt Ken László Fred Ventura székesfehérvári buli is októberben lesz. Jegyek még kaphatók korlátozott számban. Majd erről is akkor a megfelelő időben egy jó kis Ken László dal után. Sőt, hát tulajdonképpen én nekem most itt egy Ken László van bekészítve, úgyhogy amikor majd lement az első három dal, akkor majd egy picit még beszélek erről a buliról, amit egyébként már említettünk a múlt héten is, amikor Hargitai Gabi Best of diszkózott, meg hát azért ez most már megvan hirdetve jó néhány hete vagy hónapja. Tőlem is sokan kérdezték, hogy milyen lesz ez, hogy lehet oda eljutni, mert most olyanok is fognak jönni, akik egyébként nem szoktak a mi buliainkra eljönni, meglátogatni minket, mert hát azért most mégiscsak három komoly fellépő lesz. Hát ilyen lesz ez a mai műsor, hölgyeim és uraim, már ami a hangomat illeti. Hát ugye ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy régebben a macska nyelven is volt egy papír, hogy a kakaóvaj kiütése nem befolyásolja a termék élvezeti értékét. Hát nagyon remélem, hogy az én hangom ezúttal nem fogja negatív irányba befolyásolni a hallgatóság élvezeti értékét. Igyekszem majd minél kevesebbet dumálni és sok-sok jó dalt lejátszani. Hát akkor ezennel és azonnal induljon a zenei összeállítás, melyhez kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást. Ken László, hey, hey, guy! Best disco in town.

0: Várjuk hívását! A stúdió telefonszáma 0630 308 98 44.
1: E-mail címünk info@poptarisznya.hu.
0: Poptarisznya.hu. Poptarisznya. Ahol az érték a mérték.

Scala / a Hehe Guy Disco Computer változatban, ami nem ment még a műsorban. Majd egy újdonság, Italo Connection, All I Want Is You. Majd a Hurricanes, Only One Night, Milhouse Power változatban. Ezt Valasanyi hoztam még a Bakelit Partiba, de úgy emlékszem, hogy ez már nem került adásba, ugye ennek most már 2 hete, hogy itt voltak, úgyhogy nem emlékszem mindenre. Viszont arra jól emlékszem, hogy ígértem a pontos információt a Ken László, Fred Ventura és Caron Bulival kapcsolatban. Nos, tehát akkor itt vannak az információk. Október 24-én szombaton Székesfehérvárott az Alba Bárban a belépő 9900 forint, amit a tixa.hu/retrodiscoshow oldalon lehet megvásárolni. Tehát 3 előadó, Ken László, Fred Ventura és Caron. Szerintem egy fantasztikus buli lesz, és hát természetesen előtte, közben, utána, végig Hargitai Gábor és Kis György lesznek majd a hangulat felelősek, mert hát azért természetesen a fellépők között a megszokott jó kis diszkó hangulat lesz, úgyhogy várunk mindenkit sok-sok szeretettel. Találkozhatnak tényleg, tehát még egyszer Ken Lászlóval, Fred Venturával és Caronnal. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kis buli lesz, ugye Ken László és Fred Ventura járt már Magyarországon több alkalommal is, legutóbb talán 2 évvel ezelőtt, és akkor is hatalmas volt az érdeklődés, és nagyon-nagyon sokan kedvelték és szerették a fellépőket. Picit akkor most belenézek a Facebookba, Bűdi Zsolt, a mai napig sokszor visszanézem a Star Wars részeit, ha tehetem, nem csak a sötét nagyúr Darth Vader miatt, hanem mert szeretem a sci-fi filmeket. Téged pedig így betegen is nagyon-nagyon várunk estére, hogy hallhassuk a jobbnál jobb zenéket, mixeket a Music Story-ba. Jobbulást kívánunk neked, Attilát, nagyon szépen köszönöm, és még írja, hogy Valasán Attilát is nagy szeretettel üdvözlöm, és jó egészséget, valamint jobbulást kívánok neki is innen Tokaj hegyaljáról, Tarcáról. Attila nevében is köszönöm, de egyébként szerintem majd ezt ő is fogja mondani, hiszen nem sokára, néhány perc múlva bekapcsolom a műsorba. Martáné, Mucsi, Anita, Attila, jobbulást! Neked ma sajnos nem tudunk itt részt venni a hallgatózásban, de majd a Mixcloudon vissza fogom hallgatni. Hát erre írtam én ezt neki vissza kis ironikus viccel, hogy hát ha megélem a holnapot, mert ugye azt még meg kell, és azt a műsort pedig ki kell majd helyezni. Ligetini egyet, Gabriella, sziasztok, kellemes péntek estét, jó zenehallgatást kívánok minden Music Story kedvelőknek. Fülelek már az elejétől, Attila, gyógyulj meg minél előbb. Hát igyekszem, nagyon szépen köszönöm. Madla, Jani, mielőbbi gyógyulást kívánok. Köszönjük a helytállást és a jó zenéket, nagyon szívesen. Klavács, Gyula, mielőbbi gyógyulást. Hát nagyon köszönöm mindenkinek. Ó, még Popovics Laci barátom is beült, jobbulást, kolléga úr. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Kardos Szilárd is beírt, hogy ő is itt van, ő is Füller, és ő is jobbulást kíván. Hát ez ilyen. Még egy kollega, a Hudák Misi, jobbulást kívánok, Attila, és ha ügyes vagy, a dolog hevében még meggyógyulhatsz. Jó műsort kívánok. Nagyon szépen köszönöm neked, és írtam is, de akkor elmondom itt a műsorban is, hogy hát ha még valaki nem hallotta, hogy Hudák Misi 2 héttel ezelőtt készített egy kitűnő olasz összeállítást, amiben bizony-bizony itáló diszkók is voltak, ez a Mixcloudon visszahallgatható. Ajánlom mindenkinek a figyelmébe, mert nagyon klasszul össze voltak keverve, és kiváló információkat lehetett közben hallani. Még egy dal, Virgin és a Memories of Love, majd utána kapcsolom Valastyán kapitányulat.

0: Memories of Love, Vocal Mix változatban, Virgin. Nyugodtan mondhatom, hogy most már a megszokott időpontban. Van szerencsém köszönteni néhány másodpercen belül.
1: A Music Story-ban ma este Valastyán kapitány.
0: Szép jó estét! Na, és meg is érkezett a telefonos effektem is, úgyhogy itt van már az Attila is. Szervusz, szervusz, szép jó estét kívánok!
2: Szervusz Attila, szeretettel köszöntöm a Poptarisztja Rádió és a Music Story kedves hallgatóit ezen a kellemes, bár kicsit hűvös péntek estén. Hát... És ezúton megragadnám az alkalmat, hogy én neked jobbulást kívánjak, és nagyon köszönöm Bűdi Zsolt nevű kedves hallgatónak és jó barátunknak.
0: Igen.
2: Én is a jó kívánságait szeretettel.
0: Igen, külön kitért rád, és én mivel tudtam, hogy hallgatod a műsort, ezért biztos voltam benne, hogy fel fogsz majd figyelni a beírására. Mai alkalommal három dal Roberto Zanetti munkásságából való, ugye ő elsősorban a Savage, valamint a Rubix és a Wilson Ferguson művész neveken ismerhettünk, és hát te három kitűnő dalt választottál.
2: Így van, egy producer, aki előadó is, kiváló zenész, ugye szeretjük a 80-as évek eleje óta, és a három felvételből az első, egy mondhatni kamaszkori, kiskamaszkori, gyerekkori kedvencem, a Stargo nevű csapattól a Capsicum, az a jó kis erős paprika kapszai
0: szín
2: ihlette dal, ami még
0: volt az hozzá diszkó... szerencsém a héten, köszönöm szépen, mert megint csináltam egy olyan lecsót. Igen, megint egy olyan lecsót csináltam, hogy tovább kellett passzoljam.
2: Na majd remélem meggyógyulok, és akkor annyira, hogy újra lecsókhatunk.
0: Biztos vagyok benne, hogy együtt fogjuk elkövetni majd ezt.
2: Az biztos. Tehát ugye a Capsicum ugye egy erős paprika ihlette dal, ami még az Italo Disco hőskolában 1983-ban lett először kiadva, hogy annyira sikeres volt, és hát valószínűleg elkeltek azok a maxi singlök a 83-as gyártásból, hogy 1985-ben is újra kiadták. És miért is kedves nekem ez a dal? Azért, mert 1985 karácsonyára kaptam egy Italo Disco válogatás kazettát az egyik unokatestvéremtől, néztem Szokai Robitól, aki rászoktatott úgy általában a diszkó és a popzenékre kisgyerekkoromtól kezdve, és ezen a karácsonyi kazettán az Áper 1-es, tehát rögtön az első dal a Stargo és a Capsicum. A második felvétel már a legismertebb művész neve alatt jelent meg, Savage néven, ugye az I'm Losing You 1988-ból, ez is egy személyes kedvencem, amit nagyon sokszor játszottam korábban a Disco Galactica műsoraimban is, illetve hát magamnak is, hiszen nagyon szeretem. A vágyfülűek szerintem észrevetik, hogy a zenei alap egy picit hajaz a Pet Shop Boys Always On My Mind, illetve a Silicon Dream Prima Ballerina a dob alapjára, basszus menetére, de rábízom mindenkire, hogy ezt felfedezze. És hát a harmadik egy picit rendhagyó, 1989-es évből, ugye ISMC-nek az Easy című dala, ugye ISMC-nek a rappernek is.
0: Igen, meglepődtem ezen a felvételen egyébként.
2: Ja. Bizony, én is, amikor utána néztünk, de hát ebbe a műfajba, ugye, ami a 80-as évek végén az a klasszikus hip-hop így Amerikából Európába át szivárgott, bizony ő is ízletet láthatott benne, meg sikert, és ezért mögé állt az ISMC nevű előadónak is. Itt Robix állnéval az volt már producer, és nagyon szerettem szakmunkás képzés és második osztályban ezeket a felvételeket is. Ugye még van két ismert sláger az ISMC-től 89-90-ből, ugye a Scream és a Cinema, ugye és a 90-es évek Eurodance és Italo Dance világát is, mint tudjuk, meglovagolt a ISMC, ugye az It's Rainy Day-jel, és a Think About You a című dallal is. Úgyhogy most jöjjön az Easy tőle 1989-ből a régi szép emlékek kedvéért. Remélem mindenki megtalálja fülének és szívének kedves dallamokat ebből a három zenei felvételből.
0: Attila, nagyon szépen köszönöm neked. Kitűnő dalok. Találkozunk jövő héten, pénteken is, este majd így 9:30 körül, ahogy kihozza majd a felvétel.
2: Én is nagyon szépen köszönöm, és további szeretettel ajánlom magam, és további jó zenehallgatást, és kellemes péntek estét kívánok a Poptarisztja Rádió hallgatóinak.
0: Köszönjük szépen, Valasán Attilát hallották. Szervusz, Ati, szia, szia, szia.
2: Sziasztok!

0: Like, and then I looked into my pocket, saw the money wasn't right, and so I stopped and I was thinking just of what to do. I could have swore I had a fiver in the bottom of my shoe.
1: Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.
2: A minden szombaton az most kivételesen elmarad, mert hogy Dombóvári Gábornak szakmai elfoglaltságai vannak. Így csak jövő héten lesz majd itt nálunk a poptarisznyában. Egyébként van egy üzenet is tőle, hogy a Gólt-otót öten eltalálták. Egy-egy volt az eredmény, sorsolás jövő szombaton. Várunk vissza, Gábor.

0: Slice Me Nice, megint egy változat. Az is szaggatva még nem hallottam, de jó. A hiba nem a mi vagy az önök készülékében van, hanem ez így készült el. Slice Me Nice, Fancy. Na most van az, hogy van még nagyjából 3 percünk, 3 perces dal van, de úgy gondoltam, hogy akkor most töltsük ki az időt inkább a Facebook beírásokkal. Bűdi Zsolt írja, betegség ide vagy oda, de ez a Music Story mindig nagyon szuper. Ma is köszönet, Hajcsár Attila, zenefelelősünk igényességének és hozzáértésének. Jaj, hát köszönöm szépen, már-már azért ez túlzás. Tehát igen, szóval volt, amikor Attilának is kellett szóljak, hogy a mester és egyéb dolgokat, azokat engedjük el, mert hát az ember megpróbálja azzal a szakmai színvonallal készíteni a műsort, amit megszokott, ez hol sikerül, hol meg nem. Hát most egy kicsit ráadásul még ez a megfázás is közben játszott. Hát annyi zsebkendő egyébként nincs itt körülöttem szana szét, mint azon az AI képen, amit délután kiraktam, meg a lázmérősen ló ki természetesen a számból, de nagyjából így kell engem egyébként elképzelni, tehát túl nagy csalás nem volt egyébként a felvételben. Ja igen, valószínűleg Attila is írt, azt mondja, kellemes péntek estét mindenkinek itt is. Kitti hazatért hozzám végre, és együtt hallgatjuk tovább a Music Storyt. Attila kollégám, köszönöm a lehetőséget ma estére is, és barátom, jobbulást, és jó örömzenélést a műsor hátralévő részére is. Igen, én nagyon szeretem ezt a kifejezést, amit te használsz, az örömzenélés, mert hogy ez valóban az. Paragi Sándor, sziasztok, szép estét mindenkinek, Attilának jobbulást kívánok, Szeged jelen. Aztán Tóth Józsi, szia Attila, Gyuláról, én is bekapcsolódtam a műsorba, jobbulást kívánok neked. Én meg fogfájással szenvedek, írja Józsi, Kell László a helyhely Gáj felvételt, így még nem hallottam, szuper volt. Hát igen, a fogfájás az megint csak egy olyan, ami borzasztó, főleg akkor, amikor az ember lefekszik, mert azt mondják, hogy amikor vízszínbe kerül, akkor az ideg akkor kezd dolgozni. Az a helyzet, hogy akár mennyire is félnek az emberek a fogorvostól, el kell menni. Szóval azért ma már a fogorvos az nem olyan, mint 10-20-30 évvel ezelőtt, amikor tényleg hát irtozatos fájdalmakkal lehetett csak egy általános ilyen tömést, vagy hát húzást, azt már is mondom, mert hát az már egyenlő volt az öngyilkossággal. Apám lehetett olyan 60 éves még valamikor, olyan 15 évvel ezelőtt, és a felesége elment, és mint egy óvodásnak is simogatta a fejét, hogy jó van apa, nyugodjál meg, mármint a fogorvoshoz mentek el ketten, hogy jó van apa, nyugodjál meg, nem fog fájni, mert apám rettenetesen azóta is fél a fogorvosoktól. Nem kell félni, tehát el kell menni, mert annál rosszabb nincs, hogy az ember nem tud aludni azért, mert lüktet a fogam. Rabzolinak a kommentje az nagyon tetszik, azt írja, hogy nincs mese, Attila nem segíthet más, csak a piócás ember. Ugye klasszikus Szilágyi István, imádom, nem tudok rá mit mondani, ugye a Bakterházból egy jelenet, egy mondat, hát végem volt. Lackó, Jani, csak pacsikat küldött, köszönöm szépen. Rózsás József, Jozi, szép estét, sziasztok, Jozi papa, Zalaegerszegen, csupa fül. Köszönöm, és akkor itt van Szabó Attila, akit az előbb említettem, Csáó Szlovákiából, üdvözlök minden Music Story hallgatót, és a reket hangú DJ lemezlovast a stúdióban. Nagyon jó kezdés, Ati, 80s, jobbulást kívánok, köszönöm szépen. Krahulec János, sziasztok, szép estét. Hát nagyjából ezek a beírások érkeztek, meg ahogy nézem, ki is futottunk az időből, úgyhogy akkor, ahogy az lenni szokott az óranyitó szignál után, jöjjön egy kitűnő óranyitó mix.
1: 22 óra.
2: Music to music. Music.
1: És most kezdődik egy újabb óra a 80-as évek legjobb diszkós lágereivel itt a poptarisznya.hu-n. Minden, ami 80-as évek. Különlegességek, ritkaságok, remixek. A mikrofonnál Hajcsár Attila.
3: Calma. 1, 2, 3, 4.

22 óra 16 perc van. Szép estét kívánok mindenkinek. Igen, bizony. Most hirtelen le kellett húznom a mikrofont, mert nekem nincs ilyen köhögő gomba, a Magyar Rádióban volt, meg általában mindenhol van. Nekünk nincs. De ez nem baj, az a baj, hogy még mindig meg vagyok fázva. Most csináltam egy kávét, amit én ilyenkor nem szoktam inni, de te a nincs. Legalábbis én itt keresgéltem a szekrénybe, de nem találtam, úgyhogy akkor főztem egy kávét. Utoljára akkor kávéztam éjszaka, amikor Kis Gyuri itt volt, mert ő viszont egyet, kettőt, néha hármat is megiszik egy műsor alatt. Tóth Wolf Attila írja, lehet olyan a hangod, mint Hernádi Juditnak, nem veszel az élvezet értékéből, köhögés és tűszögésmentes jó adást, Hajcsár Attila kolléga úr, köszönöm szépen. Krista Zoli is itt van velünk, sziasztok! Ha nincsen új poszt, akkor itt kívánok Ati jobbulást, és mindenkinek kellemes hallójára döblögetést, már hazafelé a saját személyautómban, kamionos Zoli. Köszönjük! Básti Róbert is jó zenehallgatást kíván, meg persze jobbulást. Na meg hajrá, magyarok! Igen, egyébként Valasanyi is ezért tűnt el. Na, délután kerestem, zenéket se küldött, semmit, aztán nemrég írt, hogy meccset nézünk a Sógorral. Hát most akkor legalább azt is tudom, hogy milyen meccs van, mert én ezt annyira nem követtem. Valaki írja már meg, hogy mi lett az eredmény, most már biztos vége van. Köszönöm szépen! Max Mix 2 DJ Funny elkészítette a 40. évfordulóra ezt a változatot. Jaj, lehet, hogy a most következő dalért kikapok. Szabó Ati, nem baj, hogyha most meghallgatunk egy AI Bad Boys Blue-t. Remélem, hogy azért itt maradsz velünk. Ígérem, hogy még ma este lesz egy rendes is. Younger.

Nothing But a Hard Day. CC Catch. Akire már nem kell sokat várni, mert hogy október 10-én az Arena Retro Party fő vendége lesz. Rajta kívül jön még Samantha Fox, Rosala, Jason Donovan, Ivan Spanya, Dobrádi Ákos, Corey a Happy Gangből. És még egy nagy kedvenc. A Joy. Huszonkettő óra 28 perckor itt a Music Story-ban.

még egyszer akkor a fellépők: CC Catch, Samantha Fox, Rosala, Korea Happy Gangből, Ivan España, Dobrádiákos, ugye FLM, a most hallható Joy, és hát persze Abi B. Tóth Lászlónk lesz majd a házigazda. Egyébként lehet majd találkozni Hargitai Gáborral és jó magammal is, akik ránk írnak, azokkal van.

És lesz még egy kitűnő fellépő, akinek most lejátszom az egyik legszebb romantikus fellételét. Jason Donovan. See you later.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.
2: Music Story.
0: Hajcsar Attilával.

Na, ennél a dalnál szerencsére megmaradt a békebeli hangszerelés, mert hogy ez 2026-os változat. Roger Mano, I Find Way, Extended Intro Outro Euro Disco. Egész pontosan ez a remixnek a címe. Na, kaptam én hideget meleget a Bad Boys Blue miatt. Azt írja Szabó Attila, szerintem nem rossz, de az eredeti, az originál, az mégiscsak originál. Valasján Atti is írt ezzel kapcsolatban, hogy azért jobb, ha a zenét húsvér és biológiai entitások csinálják, akár a számítógép segítségével is. Ezzel abszolút egyetértek. Nacsádi Gábor, AI Bad Boys Blue, nyálas a hangja. Igen, aztán Bozó Kitty szintén írt, azt mondja, támad a Skynet, gyorsan egy igazi Bad Boys Blue-t. Hát ennél gyorsabban, mint hogy most a néhány másodpercemből meg fog szólalni, ennél gyorsabb nem tudtam lenni, ráadásul egy olyan változata fog jönni a Lovers in the Sun-nek, ami szerintem még nem ment itt a műsorba. 8 percben, Bad Boys Blue, Lovers in the Sun, Sunny

0: Jani, remélem odaföntről hallod. Modern Talking és a Jetliner több mint 8 percben 23 óráig esse ment még.
1: Station, the sound of shunting trains ringing, rumbling, softened

0: 23 óra. Music to music. Music. És most kezdődik egy újabb óra a 80-as évek legjobb diszkós lágereivel itt a poptarisznya.hu. Minden, ami 80-as évek. Különlegességek, ritkaságok, remixek. A mikrofonnál Hajcser Attila.
1: Diga.
2: ¿Quieres pasar un buen rato?
1: ¿Quién eres?
2: Si me dices tu nombre, te diré el mío.
1: Creo que no te lo diré.
2: ¿Qué es ese ruido?
1: Ups, me he tirado un...

0: 23 óra 13 perc van, szép estét kívánok mindenkinek. Ez bizony már a harmadik óra. Egy kitűnő Tony Castro DJ mixel indultunk. Előtte pedig a Modern Talking Jet Airliner Airliner Remix változata szólt, ezt csak azért mondom, mert többen kérdezték, hogy milyen változat volt ez. Ne tessenek keresni, mert nem nagyon megtalálható.
1: Te cuento un secreto, suelta tronco. Estoy viendo muerto.
0: Nacsádi Gábor írja, Fazekas Sándor barátom és nagy Modern Talking rajongó, és most nagyon örül ott Görögországban, ahol a szabját tölti és hallgatja a műsort. Hát örülök neki, a következő felvétel pedig nem más, mint a London Boys. És megint egy változat. I'm gonna give my heart. Talán az egyik legjobb.

Romeo and Julia, Low System. Előtte egy Pet Shop Boys remixet hallhattunk Sakrától, a kitűnő görög remixelő mestertől. It a Love, We Call the Lovers, ez a dal nyitotta viszont a blokkot. Na valamikor a 80-as évek közepe felé, amikor berobbant már Dieter Bohlenék, akkor egy olasz előadó, akit úgy hívzak, hogy Francesco Napoli is megirigyelte a sikert, és hasonló hangokkal, hangszereléssel, de olasz slágereket gyártott két kütünő mixben. Ezeket mindig külön-külön szoktuk játszani. Az az igazság, hogy most már elkezdek pakolni, mert én azért tényleg nem vagyok nagyon jól. De azt gondoltam, hogy akkor most hallgassuk meg ezt a 2x6 percet.

Hát arról nem vagyok meggyőződve, hogy Fancy ismeri ezt a dalt. Minden esetre ő van feltüntetve előadóként. Chio Chio San, ez a dal címe. Fancy dalával el is köszön akkor a Music Story. És vele együtt jó magam is, aki a ma este folyamán próbáltam tartani itt a műsor színvonalát, annak ellenére, hogy hát hallhatták a hangomon, hogy elég rendesen meg vagyok fázva, remélem, hogy jövő héten már rendben leszek. Minden esetre köszönöm szépen mindenkinek, hogy így is kitartottak a műsor mellett, sokan írtak be, sokan követték. Igyekszem majd holnap minden hamarabb kihelyezni a Mixcloud-ra, alszom egy picit, aztán fölkelek, és akkor kirakom. Ami a hétvégét illeti, mint azt már említettem, Dombóvári Gábor egyéb elfoglaltságok miatt holnap nem lesz, és mivel az ő műsora teljesen egyedi minden héten, ezért ismétlés sem fogunk bekészíteni. Hudák Misi gondolom este lesz majd, Zeneverzumban 20 órától. Köszönöm szépen ma is mindenkinek a megtisztelő, kitüntető figyelmét. A mai műsort is Komjáti György, valamint Komjáti Zoltán, Bétót László, Popovics László, Kis György, László, Zoltán, Valla Sándor, valamint Valastyán Attila segítségével készítettem, aki ma is megtisztelte a műsort 3 kitűnő felvétellel. Most állítólag jó idő lesz a hétvégén. Sőt, valamiért is hallottam, hogy hétfőn vagy kedden egy kicsit ez a hőkupola is visszajön, de nem ezek a 40 fokok már. De visszakacsingat még a nyár, aminek én egyébként rettenetesen örülök, úgyhogy használják ki a jó időt, de azért közben ne felejtsenek el minket. Jön tehát majd a hétvégén Hudák Misi, és jövő héten pedig a kollégák. Akik pedig még nem fekszenek le, most kivételesen nem a Bétósó ismétlése következik, hanem a múlt heti Best of Discot hallhatják Hargitai Gáborral. Akik pedig lefekszenek, azoknak jó éjszakát kívánok, Hajcser Attila voltam.

0: Ez volt a Music Story. A 80-as évek euro-italo-diszkos slágerei, különlegességek, ritkaságok, remixek, dalok a New Generation világából.
1: Köszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető, Hajcser Attila.
2: A Music Story visszahallgatható a poptarisztja.hu műsorarchívum oldalán, valamint a Mixcloudon.
0: Music Story jövő pénteken is 21 órától Hajcser Attilával itt a poptarisztja.hu-n. Tartson velünk!
3: Most a poptarisznya.hu egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Jó szórakozást!
4: Indul a Best of Disco külön kiadás.
5: Itt a poptarisznya.hu.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
6: Hargitai Gábor műsora.
7: Éppen ezért most Hajcser Attila fog először beköszönni. Szép jó estét kívánunk mindenkinek.
8: Jó estét mindenkinek.
7: Senki ne ijedjen meg. Nem vettem át itt a mikrofont, hanem csak arról van szó, hogy ha megint megkaptam a megtisztelő feladatot, hogy elmondod a nyitó komfort. Hát mondom, jó van, akkor jó.
8: Mert
7: van,
8: akkor. Kedves hallgatóknak mondom, hogy ez mégiscsak az Attila és a Popovics Laci műsorsávja, úgyhogy én itt idegen vagyok még legalább egy-két óráig.
7: Így igaz, ha már említetted, akkor Popovics Lacinak köszönjük, hogy rendelkezésünkre bocsátotta.
8: Így licenszelte a műsorsávját, igen.
7: A műsorsávot, és hát vendégünk is van, Alexius Kata személyében. Szia Kata!
9: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
7: Te is most már gyakorlatilag állandó bútordarabbá váltál ismét. Hát mert azért ismét, most már igen. Úgy követed a Best of Disco-kat, talán legutóbb is, vagy előtte biztos bent voltál. Én emlékszem rá.
8: Idén nem.
7: Akkor volt, tavaly igen. Voltál bent. Én, sőt, én képzeld, én most találtam egy olyan felvételt, hogy itt táncolunk a stúdióba.
9: De
7: tehát te is,
8: emlékszem,
7: meg a Gabi is.
8: Igen.
7: És nagyon nyomtuk. Én nem tudom, hogy engem hogy tudtatok erre rávenni, de még azt hiszem, hogy én
8: mert
7: is.
8: Olyan zenék voltak.
7: Mert jók voltak a zenék.
8: Ennyi, kész.
7: Gabikám, június 19-én voltál utoljára, ezt most megsasoltam.

0: ugye?
1: Rég volt, szép uh-huh. volt, akkor már...
0: Indult a nyári szünet, most meg már vége
1: voltunk,
0: is van.
1: Benne uh-huh. voltunk a hőkupolába és mindenféle...
0: Azóta nem esett, annyit biztosan tudunk.
1: Ja, igen, hát csak jelképesen. Mégis a ma este folyamán mindazok, akik majd éjfélig velünk tartanak, mire számíthatnak tőled?
0: Hát szokás szerint hoztam olyan dalokat, amiket az eddigi műsorban sem játszottam le, talán bulikon sem játszhattam le, mert éppen inkább rádiós zenék, nem pedig bulizósok, illetve bemutatok egy kis órás blokkot a holnapi buliból, amiről majd mesélek.
1: Mert hogy, és ezt mindig el szoktuk mondani, hogy te tulajdonképpen rádiós is vagy.
0: Jaj, ne kezdzel kezd. A kiadó
1: is vagy. Kiadó is vagy.
0: Nem, jó, kiadó vagyok, vagy, igen. Bulikat csinálok, és néha előadói rendezvényeket is csinálok, igen. És a leges legvégén van valami. Tehát még a jó, bevásárlás, meg minden után, hogy rádió, néha én, rádió.
1: Én azért kezdtem a rádióval, mert nekem az a szent.
0: Hát te hát rádiós vagy, én meg azért mindig elmondom, hogy azért elmondom. Én inkább ilyen beszállingózó vagyok.
1: De egyébként holnap is lesz buli erről, ahogy az előbb beszéltél. Majd igen. Ez említése kerül, de hát beszéljünk a Kell László Fred Ventúráról, mert hát az lesz most itt az igazi.
0: Hát igen, itt sok minden van most hirtelen a következő több mint egy hónapban. Október 24-én az Alba Bárba jön Kell László Fred Ventúra, szokásos régi pajtások, őket már harmadszorra fogom látni.
1: Azt láttam szintén.
0: Nem, igen. Ő nem jön, vagy legalábbis nem tudok róla. Igen. Fellépni biztos, hogy nem fog, mert az az én estém lesz. A Keron lesz még Hollandiából, aki 35 éve nem állt színpadon, és 3 éve nyúzom, hogy jöjjön el, mert van egy dala, amit én nagyon-nagyon szeretek, amit ma szintén le fogok játszani. És egyébként rengeteg dala van, amiben közreműködött, csak nem a Keron néven. Ő jön, illetve Gianni Durante, azaz Sanyika barátunk is ott lesz. Tehát 4 fellépő lesz az este folyamán, egészen hajnali 4-ig, 4:30-ig biztos, hogy zenélünk.
1: Igen, és ha jól tudom, akkor nem úgy lesz, hogy most a fellépők egybe lenyomják a műsort.
0: Így van.
1: Hanem itt egy picit
0: buli keretében. Igen, így van.
1: Hanem hát itt akkor lesz lehetőség a szokásos, úgymond klasszikus parti dizsire, amit így a Gyurival együtt fogtok gondolom így elkövetni.
0: Így van.
1: És akkor bizonyos időközönként be van jelentve, hogy és akkor most
0: pontosan így van. Hát jobban tudod a műsort, mint én.
1: Igen. Na nem, hát
0: fejben én is most raktam össze az elmúlt 1-2 napban, igen, hogy legyen, mint legyen.
1: Te is, mint az alkotmány. A vonaton, mi?
0: Azaz. Nyolckor kapunyítás, és akkor utána indul, de egy egész estés programról van szó, így van, ahogy mondtad.
1: Jegyeket lehet még kapni?
0: Lehet még kapni, és mivel a hely az egy klub,
1: igen.
0: Itt most nem az van, hogy akkor 3-4-5-6-700 ember bőven befér, korlátolt a vendégtér, meg nem is szeretném, hogyha nagyon hering lenne, tehát inkább azért mindenki lássa ezt a megfelelő pozícióból, és hát tudod jól az Albabáról, hogy azért az ott plac azért nem olyan óriási. Igen, a tixa.hu/retro-disco-show cím alatt lehet jegyet rendelni még, 9990 forintért. Tehát nem csak a buli retro, hanem az ára is a jegynek.
1: Linket a mai műsor posztjába el fogom helyezni.
0: Jó.
1: Ennyivel is segítjük akkor a lehetőséget mindenféleképpen. Hát most az jutott eszembe, hogy és azért majd nehogy az legyen, hogy a Kell László kimarad, ugye?
0: Tehát
1: azért,
0: ja, a finnországi?
1: A dohányzóba, ugye?
0: Hát ez valami úgy, óriási, de azt majd elmondom a dalok közt, ez valami elképesztő. Na. Ja, a dohányzós! Igen. Ja. Ezt mert Finnországban meghirdettek egy bulit, igen. Október 24-ére, és egy kedves ismerősöm átküldte, hogy Fred Ventura meg Kell László ott lesznek Finnországban.
1: Igen?
0: Hát akkor gyorsan, úgyhogy 3%-on volt a telefonom, este 11 után leültem a busz megállóba, éppen leszálltam, már infarktus közeli állapot, Fredre ráírtam, hogy akkor ez most micsoda, Fred Venturára, és akkor írta, hogy nem, ez csak valami kamu, de valószínűleg egy buli lesz, és akkor a neveket úgy tették ki, mintha ezek az a sztárok föllépnének. Föl volt sorolva pár
1: név. Jaj, ezt szoktak ilyet csinálni.
0: De ez nagyon gáz.
1: Hogy kilaknak egy előd, és oda alá van írva. Itthon is van ilyen. Igen. Na, most nem akarok ebbe annyira
0: belemenni. Oké, de ez nagyon igen. Megtévesztő. A közönséget is megtéveszti, meg sokaknak. Tehát nyilván nem lehet egy művész igen. Egyszerre két helyen, de Fehérváron lesznek, az biztos.
1: Igen, felép a Boniem, egyszerre 8
0: igen,
1: helyen
0: vagy a
1: igen, tudjuk, igen.
0: Volt egy másik, a Master Blaster, azok 3 tagot, és 3... Én mondom, hol a két másik tag, mikor interjút csináltuk? Hát fellépnek, egyik itt van, a másik meg amott.
1: Na, hát erről van szó.
0: Igen.
1: Kata, gyorsan, röviden, mert a gumizenét mindig visszahúzogatom, mert ezen csak 2 perc van. Veled mi történt itt az elmúlt hetekben, hónapokban, nyár, hogy telt?
2: Nagyon
1: és egyáltalán.
2: Jól élveztem, végre nem fáztam, jó idő volt, úgyhogy én sírom vissza.
1: Igen?
2: Igen. Szerintem én vagyok az egyszem UFO, akinek ez hiányzik.
0: Ő szereti ezt a hőmérsékletet, ez ami hihetetlen.
2: Én nagyon éltem.
1: Igen?
2: Ezt már nem szeretem, ezt a most.
1: Ezt már nem szereted?
0: Én igen, ez olyan jó kis hűvös.
1: Aha. Na jó van, és akkor te most ugye elvoltál nyaratál, sütöttél, főztél, azt is szépen ment. Köszönjük szépen a poptalisznyapontú részére elhozott és felajánlott kókuszkockákat, ugye? Mert azt majd, úgyhogy ma teljesen fölösleges volt a konditerembe ismét elmenjek, de mindegy, mert ugyanezt mondtam egyébként múlt hét pénteken is, amikor a bakelit party volt, és akkor meg szintén itt a két barátommal kiraktunk egy ennél egy kicsit erebélyesebb tálat, mert hát ugye akkor azért más testalkatú emberek is összejöttek, és muszáj volt ennek megfelelően.
0: Attila nagy sültekkel fogadott most is minket, mert ő már délután nem evett, és akkor itt tettünk még így a konfok.
1: Igen, és egyébként mondtam is itt, mert én beleszóltam itt az adásban 8 óra előtt, hogy ide le volt már rakva az asztalra,
0: így volt.
1: És miközben így dumáltam, így jöttek az illatok az orrom alá, és mondom, hát azért mégsem, úgy gondoltam, hogy mondjuk egy ilyen Modern Talking felkonfolás közben így a kezemmel szépen a fólia alá nyúlok, és egy kis
0: húsi, under the years.
1: Mint a hülye turisták, akik mikor felszállnak a buszra, mert csak a magyar turisták ilyenek, ugye, hogy hajnali 5 órakor felszállnak a buszra, és egyből mindenkinek egy ilyen rántott csirkecomb ló ki így a szájába.
0: Ha buszos kirándulásra mész, akkor még szerencséd van, még hagyma is van benne, és azt a végébe is érzed.
1: Igen.
0: Óriási.
1: Valahogy mindig ránk jön az evés, nem?
0: Tehát, elképesztő.
1: Tehát én soha életemben még reggel 5 órakor nem ettem.
0: Én se. De ilyen buszos úton voltam, és ott tényleg ez van.
1: Buszra, tényleg ez van. Akkor beindul benned ez a együnk már valamit.
0: Nem csak benned, a szomszéd már a fóliából szedi ki a...
1: És akkor csomagolják ezeket a rettenetes fasírtokat.
0: Hú, és ilyen hagymás, már előző nap két napig sütötte, és akkor hú, de jó, most mennek buszos útra.
1: Tehát aki egy ilyen kirándulásra fasírtos kenyeret hoz, hát...
0: Aki egy ilyen kirándulásra elmegy.
1: Most az egy másik történet, de ha már
0: ott vagy.
1: Ha már elmész, akkor... Na jó. Akkor azért az szörnyű. Mondjuk, amikor én Egyiptomban voltam nyaralni, valahogy úgy jött a gép, hogy hajnali, nem tudom, ilyen 3-4 óra felé fölkeltettek a sztjuárdeszek, hogy hozták a reggelit. Uh-huh. És akkor így néztem rá, mondom, csillagom, mondom, semmilyen zsidó keresztény kultúrkörben nem étkeznek hajnali 3-kor. Ezt mégis hogy képzelted? És akkor mondta, hogy hát neki azt ott tálalni kell. Hát mondom, inkább hagyja aludni. Úgyhogy. Na, hát bár ez a műsoridő 4 óra, de azért nem beszéljük szét. Hát akkor mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánunk.
0: Pontosan így van, jó szórakozás, és akkor az első dalt fel is konferálom, az egyik személyes kedvenc következik, vagyis azzal indítunk, ez a Máltéza és a Mama. Best disco in town.

0: Fancy és a Voice in the Dark egy Happy Vibes mixben 2008-ból. Szerintem ez a legjobb verzió ebből a dalból.
1: Back in time with some great music.
0: A következő felvételt szerintem valamikor régen játszottam már, de annyira jó dal, hogy muszáj még egyszer. Linda Jo Rizzo következik, és TQ egy duettel, Life is a Story.

TQ és Linda Giorizzo. Ez olyan autós zeme szerintem, nincs autóm, de ez olyan, hogy berak az ember is, akkor hallgatja. Hát a vonaton nehéz ilyet, mert az úgyse indul el, meg mindegy, ez hosszú. Ez a dal egyébként 2015-ös, és Linda Giorizzo előtte is, meg utána is elég aktív volt, jár fellépni szerte a világba. És ha már hölgyek a diszkó világából, jöjjön egy másik, aki a System Scene Blue-val karöltve 2005-ben megalkotta ezt a remek művet. Patty Ryan és a System Scene Blue. Should I stay? Should I go?

0: Bad Boys Blue és Tom Hooker duettje Without Love, ez pedig épp Scarlett hangja, aki John lánya. És amikor idén márciusban Barcelonában, hát ezt már elmondtam az előző adásban, hogy milyen jókat iszogattunk majdnem hatig, amikor jött a feleség le, és azt mondta, hogy te John, most már föl kéne menned a szobába.
1: Ezek az asszonyok.
0: Hát igen, és pont arról volt szó, egy ukrán srác is ott volt, meg egy-két ilyen jó ismerősük, hogy ezt a dalt ki kéne adni 12 incses vinilre, mert soha nem jelent meg. És
1: miért nem adott ki?
0: Az volt a cél, és azt beszélgettük, és mondta John, hogy ő mindenben segít, de hogy a Tomot el kéne érni, de közben ott van a producere is, a Niki Kieregato, és hogy hát így hármuk közt vannak a jogok, és hogy hát ez azért nem jelent meg, mert igazából senki nem járta végig ezt az utat. Hát aztán kinyitottunk egy üveg viszkit, aztán mi azt az utat végigjártuk.
1: Mindenkinek fizetsz egy felest, és alá van írva a szerződés.
0: Óriási volt, tehát ez elképesztő élmény volt. És akkor mondtam, hogy hold you in my hands, és fölpattant, és elkezdte énekelni a dalt. Ott lenne a halban, amikor mindenki elvonult aludni, persze nem zajongott olyan szinten. De hát ez a John, úgyhogy így szeretjük.
1: Ja, egyébként egy végtelenül közvetlen ember.
0: Abszolút. Szóval közvetlenül is, meg bunkó is tud lenni.
1: Igen.
0: De hát ez 2009-ben a Petőfi Csarnokos bulimnál azért ez kiteljesedett. De van bennem, tehát tényleg szerethető, szóval nagyon ellentmondásos, nem tudom ezt elmondani, hogy van egy ilyen oldala is, de ha úgy megkedve, meg ott tényleg jó, tök jó volt.
1: Igen, a legutóbbi aréna fellépésükön is az volt, hogy valami nem stimmelt. Igen, valami nem stimmelt a technikával, és hát eléggé keresetlen stílusba és különböző
0: persze,
1: kézmozdulatokkal leoltott azt a szerencsétlen technikust.
0: Hát ez ilyen. Még egy kicsit zenél a Spatial Vox, és aztán utána pedig Facebookozunk, felolvasunk pár üzenetet, jó?
1: Jó.

0: még, hogy a fiatalabb generáció nem szereti ezt a műfajt. Hát ezek alig 30 pár éves olasz srácok, és ilyen zenéket alkotnak.
1: Mert bizony, és milyen jó kis dalok voltak.
0: Így.
1: Gabikám, arra gondoltál, hogy akkor egy kis Facebook, közös
0: Facebookbe.
1: Igen,
0: mert már így gyűlnek az üzenetek.
1: Nem tudok én sem most
0: kedvesek
1: a mikrofontól megszabadulni, úgy látom mindenáron azt szeretnéd, hogy én is szerepeljek, úgyhogy...
0: Jaj, úgyhogy ez, mert nem szeret ez... szerepelni, ez az egyik, kettő, igen. Meg... ne viccelek, meg jobb, hogyha így pingpongozunk
1: de
0: az üzenetekkel.
1: De egyébként igen, egy kicsit legalább vegyesben nyomjuk, úgyhogy... De mivel te vagy a főműsorvezető, hát kezdte.
0: Akkor Bartáni Mucsirnitával kezdem. Gábor, zsúfolt lesz a hétvége, ezt üzente. Pontosan tudom, mire utalt. Egyrészt erre a műsorra, illetve a holnapi bulira, amiről majd később fogok beszélni.
1: Igen, ő volt az a kedves hölgy, aki a legutóbbi bulin odajött az a... Te vagy a Hajcsár Attila? Mondom, igen. Jaj, de jó, azt mondja, minden pénteken hallgatunk.
0: Igen, igen.
1: Egy ilyen abszolút sziszikecs kinézetű hölgyről beszélünk, aki azóta is szokott nekem írogatni, meg mixeket kért, meg megbeszéltük itt a világ sorát már, ami a 80-as évek és a diszkó világát illeti. Rózsás József, Jozi, szuper esténk lesz.
0: Krista Zoltán, sziasztok, sajnos már kamion fülkéből jövök, megyek Spanyolba. Meló van, Triest környékéről kívánok mindenkinek kellemes hallójára többleget, és a mai szeánszra is kamionos Zoli. De írta még alatta, hogy jaj, de jó, nagyon szeretem ezt a műsort. Köszönjük, Zoli.
1: Köszönjük, Cifra Zita. Igyekszünk hallgatni. Na most nekem jutottak a rövid beírások.
0: Hát mert azokat választottad.
1: Nem,
0: Szerencsi Tamás,
1: egymás után jönnek.
0: A máshol nem hallott klasszikus, meg annyi jó zene a 80-as években, Harite Gábor lemez és zenegyűjteményéből. Na itt hadd mondjak valamit, mert mindenki azt gondolja, hogy nekem óriási zenegyűjteményem, lemezgyűjteményem van, egész pontosan, mert itt a különbség. Zenegyűjteményem van, az elfér mondjuk egy pár külső vinyón, amit mondjuk a tűz van, akkor magamhoz tudok venni, de gyűjteményem nincsen. Tehát mindig megveszem a lemezek, akár egy dalért mondjuk kifizetek 50-100 eurót is, mondjuk egy olyan lemezről van szó, de aztán el is adom őket, úgyhogy nincs gyűjteményem. Én kiadom, nekem az a... Abban meg mindig olyan unalmas, hogy mindig egyfélét látok.
1: Hát de Gabi, te hol Ausztriában élsz, hol Győrbe, hol itt ott, tavat,
0: hát vinnéd
1: magaddal a rengeteg lemezt, hát minek, persze, nincs is értelme. Egy bizonyos Hargitai Gábor is beírt, azt írja, hogy az AI öregítős verziója is egyben, ugye ez még egy természetesen 21 órával ezelőtti beírás, esetleg nem
0: óriási.
1: Ismerted föl magadat a képem?
0: De, fölismertem, sajnos,
1: ja.
0: És aztán mivel ezt a lemezt tavaly adtam ki, ezért igen, gondoltam, hogy a kép is tavalyi, hogy annyira nem nyúlt el a szerkesztés, mert ilyen pólom sose volt, de még lehet.
1: Is nem.
0: Az,
1: de a, majd az eredeti képet majd mutatom.
0: Tényleg?
1: Tehát csak a háttér lett manipulálva.
0: Nagyon jó, az a jó az AI, vagy senki nem tudja, mit manipulál, hova manipulál. Én azt hittem, hogy a hátsó ízet leszetted, és akkor áraktad.
1: Nem.
0: Tudom.
1: Zarándok Balázs, sziasztok mindenkinek. Szép estét és jó zenehallgatást kívánok. Hargitai Gábor, jöjjenek a jó zenék.
0: Ámen. Madla, Jani, szinte már itt van a kis szombat jó zenékkel.
1: Nagy János, üdv mindenkinek. Most akkor mondok még egyet, mert ez rövid volt.
0: Okay.
1: Ligetini egyet, Gabriella, sziasztok, szép estét, nagyon jó zenehallgatást kívánok mindenkinek. Attilának és Gábornak jó műsorvezetést kívánok.
0: Hát köszönjük szépen, egyelőre akkor ennyi a Facebook. Itt ment közben egy kis alap a szisztemesektől, instrumentálva. A következő két előadó pedig Gazebo lesz a Lunatic című dallal, illetve FR David jön. Is It Magic és a Long Version, ami szintén egy nagyon-nagyon ritkán játszott felvétel.
2: Hey, Mr. DJ, what's that?

Sophie és a My World. Úgy látszik itt a műsor első felében a hölgyeké a főszerep, mert hogy ismét egy hölgy következik. Méghozzá egy olyan dallal, ami album dal volt, illetve volt az kis lemez is talán, de nem volt sikeres. Én szeretem ezt a dalt, és hát mindenki csak egy számot ismert tőle többnyire, de hát mutassuk már meg a sztárok másik oldalát is, hiszen azért számos dal sorakozik fel mindenki albumokon, illetve kis lemezeken, amiket nem nagyon játszanak.

0: Sabrina menedzsere Giorgio Moroder volt, és akkor a hölgy szerintem még hölgy 18-19 körül lehetett, és lehet hallani ebben a dalban, hogy próbálják hogy brilliroztatni, hogy azért neki van ének hangja, hát nincs. De azért én szerintem ez egy jó dal. Viszont nem tudom, kinek volt a hallgatók közül Kelly Kwong posztere a 80-as években. Attila, nálad nem volt a falon Kelly Kwong?
1: Nem emlékszem rá, Kylie Minogue-ra emlékszem, őt nagyon szerettem, meg hát Ian Ross-t, meg...
0: Kicsit másképp néz ki, mint a Kylie.
1: Igen.
0: Meg kicsit másképp néz ki, mint Thomas Anders és Dieter Bohlen, de az kétségtelen, hogy az ő világában, Ázsiában az egyik legnagyobb sztár volt a 80-as években, és már meg is szólalt a Casio C7-es, mert hogy közelkezik Kelly Kwong a sárkánypiacról, és jön egy Modern Talking Megamix.
1: Ezt még nem hallottam.
0: Igen.
1: Ebben az előadás módban.
0: Sissy Catchet már bemutattam 2 éve kb. Hát most jöjjön ez, egy másik nagy siker volt, és össze vannak rakva a dalokat.
1: Ez egy lakodalmas szintetizátor.
0: Igen, de ezek vannak benne nagyon jók. Ez nemzetközi verzió.

0: Aha.
1: Alakul. Súlyos, azt kell mondjam.
0: Kemény. Ami a konyhában volt, mindent ütöttek. Na figyelj, most jön a lényeg. Remélem, hogy a hallgatókat nem fogjuk elveszíteni, ezért bemondom, hogy 5 perc, 35 másodpercig megy végez, úgyhogy akar valaki esetleg főzni egy teát, vagy ilyesmit, akkor itt az alkalom.
1: És akkor ebben a pillanatban feleződött a hallgatottságunk.
0: Hát, bocsánat, majd visszahozzuk.

0: szok, és egy ilyen pendrive-on keresztül ezt beküldöm nekik.
1: Kelly Kwong, mondd meg, hogy ó, hát kezdettől fogva ismered.
0: Ja, hát.
1: Figyelj! Majd ha elhatározom, hogy egy utolsó bulit csinálok, akkor ez lesz az utolsó dal.
0: Több megoszlató.
1: Hát igen, takarítókat.
0: Szörnyű ezt. Drága Hamarjani barátunk, hallotta még?
1: Nem tudom. Hát ő ugye Modern Talkingban járatos volt, de ja, szerintem idáig nem jutott, mert ez nem sok köze van hozzá.
0: Egyébként egyszer kitoltunk vele, mert itt volt nálam műsorba.
1: Igen.
0: És szóltam a barátoknak, László Zorinak, Valasanyinak, Kis Gyűrűnek, mindenkinek mondom, ilyen idióta Modern Talking felvételeket kérek.
1: És hozta.
0: És akkor küldtek ilyen hasonlókat, mint ez.
1: Aha.
0: És azt látod, hogy Jani föláll, kimegy, visszajön, kimegy, visszajön.
1: Igen. Szereti tényleg.
0: Vakarta a fejét.
1: Szerette a Talkingot, és biztos, hogy neki azért
0: ez. Igen, ez érvágás volt.
1: De mint a popkultúra része az érdemes meghallgatni. Nem ez tudom, hogy ez megvan-e másnak
0: Észak
1: még a világon.
0: Észak vagy Dél-Korea, vagy
1: hát melyik, ha Észak, akkor lövéseket is hallhatnánk, mert igen. Szerintem az Cantonese mix. Nem kínzom a hallgatókat sokáig ezzel.
0: Köszönjük,
1: ez
0: Abikán,
1: volt tehát Kelly Kwong és egy Modern Talking 80s Hit Megamix Special.
0: Most a taps jingle nincsen bekészítve, de vegyük úgy, hogy meg van tapsolva. Köszönjük okay. Szépen. És nem vissza.
1: Dehogy is.
0: Tehát. Esetleg a következő buliba szerződtetni a hölgyet?
1: Hát nem terveztem, de előbb meg kéne találnom. Nehéz lenne.

0: Szóval Sissy Catch és a Good Guys Only Win in Movies.
1: Hát én szeretem ezt a dalt.
0: Én is szeretem ezt a dalt, és még a címe is igaz. A szövegét már nem figyeltem.
1: Így van. Így van, az egyik legismertebb Sissy
0: Catch.
1: Csak a filmikben nyernek,
0: hát,
1: így van.
0: Ez igen. Na mindegy, de most ne is sírdogáljunk ezen.
1: Jaj, ne sírdogáljunk, hát hiszen hamarosan még akár találkozunk is majd a hölgyel. Ugye?
0: Október 10-én. Bejön az adásba neked, vagy?
1: Hát akár még azt is lehetne, de azt nem merem megígérni. Mert ha nem valósul meg, akkor én is beégek, mint egyesek, de ez nem fordulhat elő.
0: Igen, igen. 10-én, ugye?
1: 10-én az arénába találkozunk majd vele, Gabi, így van, így van, így van.
0: Igen, hát az lesz az egyik buli, október 24-én a másik buli.
1: Mozgalmas lesz most ez
0: most
1: az október.
0: Most elég sűrű, igen, az az ősz, ez ilyen odavágós, de hát nekem egyébként már elmondtam így szűk körben a Facebookon az ismerősöknek, hogy 5 előadói buli után a 80-as évek vonalát ezzel most le is zárom.
1: Igen, az egyébként az a poszt az nagyon sok embert elgondolkodtatott, igen, és még engem is
0: kérdezik.
1: Mi van a Gabival? Mi ez a depresszió?
0: Ha mi nem csinálja tovább a Gabi?
1: Igen. Igen.
0: Hát a Gabi azért nem csinálja tovább, mert ezeket a pénzeket, amiket én ezeken a bulikon elbukok, most akkor mondom így a nagy érdemnek is, nagyon jó a szenvedély, nagyon jó minden, de azért az üzletet is kell nézni, és egy ilyen Jekyll és Hyde fejben gondolkozom, tehát a pénzügyi osztály azt mondja, hogy nem, az én fejemben viszont a szenvedély az meghajt, és az ötödik bulinál, amikor hát 3 vagy 4 veszteséges bulit csinálok, és egy, ami hozta azért az árát, az első fancy buli 2007-ben az azért sikeres volt, anyagilag is. De...
1: Na jó, lehet, annak már majdnem 20 éve. Tehát
0: hát
1: jövőre lesz 20 éve. Azt már
0: Nem. Az, hogy hozta az árat, az azt jelenti, hogy minden költség meg volt, és akkor még vendégül láttam egy körre a barátaimot. Tehát nagyjából erről van szó.
1: És én úgy jártam, mint a Johnnal, ugye, amikor a bárból utána szóltak, hogy elnézés, de a művész úrnak még van itt egy 500 eurós számlája.
0: Kifizettem a hotelt, 1 millió forint volt 2009, és akkor Arita jó elnézés, mielőtt az udvarra elmennek a reptérre, szeretném jelezni, hogy a másik pultba itt délelőtt fogyasztott az úr, a művész úrat sapkába. Aha, jó. És mennyit fogyaszt? Hát 43 ezer forintért beviszkizett, amíg én kifizettem a rendes számlát a Dunára néző szobákkal. Hát ugye, mert adjuk meg a módját. Nehéz ez. És aki ilyenbe vágja a fejszét, annak tudnia kell, hogy ez a közeg, aki ezt szereti, ezt a műfajt, és akár a hallgatóinkról van szó, akár a bulikra járó emberekről, az nem növekszik. Nem növekszik.
1: Hát persze, hogy nem, hiszen egyre távolabb vagyunk ettől a zenei világtól, a 80-as évektől.
0: És a koncertre járás, a Covid óta végképp megváltozott.
1: Év körül vannak, hát most 70 és 80 között van a zene.
0: Hát igen, David, Fancy 80, most voltak 80, mondjuk a Fancy nyom most egy 12 állomásos német turnét, még így zárásképp. Azt mondja, jövőre mehettek nemzetközileg, azt mondja, ez nem probléma.
1: Ja, igen, mert önnála volt egy ilyen, hogy akkor most ennek vége,
0: de Németországba lezárja, de külföldre megy, igen. De jó ez az energia, meg minden, de az a helyzet, hogy a 19 évvel ezelőtti Fancy, aki olyan dalt is elénekelt, amit én kértem tőle, amit soha más bulinnám, két dal is volt ilyen, az már más lenne, ha a jövőre meghívnám, szóval... Nehéz ez, nem? Mikor látod ugyanazokat az embereket, és azt mondod, hogy hát ő már nem olyan. Szeretjük a zenét, Gabi, de nem megyünk el, mert inkább hallgatjuk. Tudod, mennyi üzenetet kaptam ilyen? Gyertek, lesz élőbe kell. Szeretjük, de inkább hallgatjuk.
1: Mert nehezen mozdul már ki ez a korosztály.
0: Nem csak az, hanem mert nem akarja látni, és nem akarja az illúzió rombolást.
1: Na hát az meg a másik, igen, van egy ilyen is. Van valószínűleg egy ilyen hatása is ennek, hogy persze tök jó, hogy látjuk. Tök jó, hogy ott vagyunk a közelükbe. De
0: én meg sajnálom, mert rengeteg jó ötletem volt még szerintem. Ráadásul Perúból is megkeressek, hogy csináljunk Európában egy nagyobb bulit. Nem tudom, egyszer majd úgyis elgyengülök, de valószínűleg nem Budapesten lesz, hanem akkor vagy Pozsony, hát, vagy a környéken.
1: Egyébként rengeteg olyan ország van, főleg Európában, ahol igenis csinálnak a mai napig is nagyon jó kis bulikat.
0: Pontosan.
1: Nekem bizonyos időközönként át szoktak ilyen flyereket küldeni, és akkor kérdezik tőlem, hogy hát akkor ez nálunk ez miért nincsen. Tehát most például hirdetnek egy olyan bulit, ahol fan. Hát mi van azokkal?
0: Na,
1: is, ugye? Fan, Mike Marine, Dan Harrow, Fred Ventura, Sven, Ken László, Silver Pozolli, ilyenek fognak fellépni.
0: És nem egy lámpa van a képen?
1: Nem egy
0: az lámpa. A finnországi, igen.
1: Igen.
0: Az egy pizzériában lesz, elmondom neked, 30 helyen, és amiatt kaptam infarktus, amiatt a flyer miatt, igen.
1: Igen? Ja, akkor ez az a,
0: ez
1: amiben
0: az
1: ott lesz. Jó, mert hogy ugyanaz a dátum, tényleg,
0: igen,
1: hát 24-e.
0: Persze, hát miért ne? Úgyhogy bizony, bizony.
1: Akkor itt vannak ezek a band. Igen, tehát ezt szokták csinálni valóban, hogy odaérjek, hogy Kell László, igen, band.
0: És akkor a nagyanyám előadja a Hé-Hé-Gájt. Tehát igen, ez nagyjából így néz ki.
1: Aha. Bizony. Igen, most én a dátumot nem is néztem.
0: Csak a Fred igazat adott,
1: valaki, hogy átküldte nekem ezt a flyert, hogy hát akkor most ez a mi újság.
0: Látod, nekem is így kezdődött.
1: Mert mondom, hát a fanfan léteznek még, hát nem hiszem.
0: Hát egy vagy két
1: csajabban. Nagymamakorú asszonyokról beszél. Nem, hát dehogy nem, hát a 80-as években voltak 30-asok, 20-as.
0: Hát igen, mondjuk nem kell számológépen ezt tényleg. Igen. De azt hiszem, ott az egyik lány, az vagy nő, az ment fellépni később. Aha. Meg ja, a Babies Gangből is volt egy.
1: Igen.
0: Az a kis,
1: igen,
0: alacsonyabb, igen, csaj. Igen. Hát, hogy hangja nincs, azt már hallottuk, de és élőbe. Tehát megint csak nem értem, és bocsánat itt az időrablásért. Egyszerűen nem értem, hogy ha tudja, hogy nincs hangja, lehet, hogy itt a probléma. Azt gondolja, hogy most fölvesz egy ugyanolyan mini szoknyát. Még talán azt mondom, hogy jó, nincs világítás a színpadon, oké, távol van, akkor kész. De hogy előadja ugyanazt a dalt, és egyszerűen vérzik a füled. Szóval borzalom, akkor inkább lédekelje le, ő van ott, kész, teljesen jó. Hát illúziónak megfelel.
1: Meg nem bántva senkit, de így hazai van, előadó is van olyan, aki
0: ne lenne.
1: Tavaly kiállt a színpadra egy rövid nadrágba, és hát...
0: Nem a 2000 forintos ilyen tigrises ventilátorral orrá előtt? Nem arra gondolsz?
1: Gyakorlatilag
0: hasonló. Akkor tudjuk, miről beszélünk.
1: Miközben, hát na, igen.
0: Jó, de hát olyan magas, mint amilyen széles most már.
1: Igen.
0: Ugyanarra gondolunk szerintem.
1: Rengeteg értékes dal elment alattunk, Gabikám. De valami gumizenét kellett volna alánk betenni, nem ennyire kell a jó dalok.
0: Ez ilyen színes műsor, ritkán jövök, úgyhogy még itt megengedhetjük magunknak, hogy beszéljünk ilyen dalokat. Na, a Facebookot olvasom még egy kicsit?
1: Lehet, de te kezd.
0: Azt mondja, hogy Madla Jani, nálam number one lett ma estén a kínai modern talking. Esetleg bakelitembe hogy... szerezhető? Hú, Popovics Laci, figyelj, bocsánat, ez most még... Nem tudom, mi bajotok van, ez egy pompás japán modern talking feldolgozás volt, még a tanácselnök is megirigyelni a kultúrból. Hát igen, egyébként szép estét és jó szórakozást mindenkinek, azt
1: köszönjük
0: írtam
1: szépen, Lacikám.
0: Meg a műsorsávodat is köszönjük.
1: Igen.
0: Hogy ilyenekre pazaroltam. Ugye
1: be kéne tenni rotációba ezt a kis mixet, nem hosszú.
0: Valasztján Attila is itt van, Bozó Kittivel, sziasztok, kellemes péntek estét, Gazebo Lunatic Number One kedvencek egyike a mestertől. Igen, igen, ritka játszoddal ez is.
1: Aztán, ja igen, bocsánat, most egymásnak adogatjuk.
0: Igen, hallgatlak,
1: én meg
0: van
1: jól elhallgatom,
0: nem baj.
1: Sorolgattad itt a beírásokat, szóval igen, tehát akkor Bozó Kitti írja, hogy szép estét, hazaért a bevásárlásból, és most már fülelnek párjával, Attilával, köszönjük szépen. Még egyet mondok, Paragi Sándor, sziasztok, szép estét mindenkinek, Szeged jelen.
0: Ennyi. Nálam 46 hozzászól, 48-at ír, igen, és látok körülbelül 10-valahányat.
1: Nem nagyon vannak újak. Dibáci Tamást még nem említettük,
0: nem,
1: szerintem.
0: Nem.
1: Ő egy órával ezelőtt írt be, azt írja, hogy eddig jeles. Üdv srácok, további köszönjük, jó műsorvezetés, nekünk pedig jó szórakozás.
0: Lehet, hogy találkozunk vele
1: 10-én. Ölellek benneteket. Ja, tényleg meg is kérdezem a Tamást, hogy jön.
0: Jönne,
1: mert annak kérdezem. Idején voltak.
0: Igen.
1: Mi találkoztunk
0: tavaly
1: vele.
0: Előtt
1: akkor is voltak.
0: Éve,
1: meg még jó néhány évvel ezelőtt a VIP-be találkoztam vele, és ott ültek ők is, úgyhogy majd mindjárt fölveszem vele a kapcsolatot.
0: Ez pedig itt Ölvine, igen, volt alattunk, You Set My Heart on Fire, egyébként ő Alfons Weindorf, és ő írta a Fancy produkciókhoz a dalok egy nagy részét. A folytatásban pedig Saragossa Band, és egy olyan dal jön, amit én nagyon szerettem gyerekkoromban, és nem tudom, hogy mennyi szúnyog volt most nyáron, de
1: volt belőle,
0: a Moszkító dal az annak idején ment a rádióban, hát ez következik most.
2: Best of Disco különkiadás Hargitai Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: amit szoktam mondani, egy legendás rádiós, ez volt Grant Miller az elmúlt percekben, és a Sail Away.
1: És a dal, amelynek címe.
0: Ja, a dal, amelynek címe, Sail Away.
1: Szeretünk, Lacikám, nem bántunk, szeretünk, ha véletlenül hallaná, akkor nehogy úgy.
0: Dehogy is, nem. Hát azért is mondtam, hogy legendás rádiós.
1: Gabikám, hát meglepett engem is, hogy ugye téged mindig azzal szekáltak, hogy ne csak Fehérváron legyen buli, és most úgy tűnik, hogy holnap, azaz szeptember 19-én szombaton a belvárosban, a New Orleans Music Clubban egy igazi jó kis 80-as, 90-es bulira készülsz.
0: Igen, ez így
1: picit
0: van.
1: Picit avasd be a hallgatókat a részletekben.
0: Egy jó ismerősöm fölhívott, aki a helynek dolgozott, és azt mondta, hogy Gabi, nem akarsz idejönni, mert ő úgy emlékezett, hogy a New Orleans az már régóta nálam listán van, hogy szeretnék bekerülni egy bulival, úgymond. És hát éveken keresztül ott ilyen mulatos zenei videókat vettek föl. Hát magyarul a hely ki volt bérelve folyamatosan, és nem lehetett ilyen külsősöknek igénybe venni. Na most ez változott, tavaly november óta, és akkor befoglaltam egy időpontot először 5-ére, aztán ezt módosítottam 19-ére. Úgyhogy holnap lesz egy I Love Retro Dance 80-as, 90-as elnevezésű bulim, ami tulajdonképpen engem takar a zenékkel.
1: Fellépők a fanfan? Tehát te is elő fogod ezt adni?
0: Nem.
1: Nem létező fellépőket behívhatunk?
0: Nem, dehogy is. Annyi, hogy van egy ilyen lemezsorozatom, ez már a negyedik résznél tart egy bakelit lemezsorozat, ez a 90-es.
1: Igen.
0: A 80-as ugyanebben bakelit verzióban a második résznél tart, és aztán a nevet innen nem egy fantáziadús névben létezik, ugye már ilyen kiadvány, de ez úgy adta magát, és akkor mondom, jó van, ezzel a névvel meghirdetem. Viszont azért Dance nevet, vagy címet kapott a rendezvény, mert főképp 90-es évek lesznek. Vagyis hát 60-40%.
1: Azt hittem 60-as.
0: Nem, ne ijedj meg.
1: Mi lesz itt, Chubby Checker?
0: Nem, dehogy is, nem. Hát nyilván egy-egy ilyen roki benne lesz a képbe, de egy ilyen igazából.
1: Jó, tehát alapvetően inkább 90-es.
0: Igen, és abból a dallamos Eurodance, dance zenéket válogattam össze. Tegnap egy 4 órát gyűjtögettem olyan dalokat, amiket mindenképp leszeretnék játszani, de hát hogyha ezeket mindenképp lejátszanám, akkor egy hétig buliznak. Igen. Úgyhogy hát, majd ott szelektálni kell.
1: Ide jönnek a László Zoli 250 darab lemezzel, egy 3 órás műsorban.
0: És milyen súlya van annak?
1: És hát ugye ott is.
0: Be minden azt.
1: Igen. A bemutatásoknak a száma az viszonylag időkorlátozott.
0: Azaz. Úgyhogy holnap ez a buli lesz. 9-kor lesz kapunyítás, 10-kor kezdünk nagyjából, hát ez ilyen körülbelüli. Ez a Lovag utca 5-ös szám alatt van, ez a New Orleans Music Lovag. Club. Lovag utca, igen, ott közel a 5 percre a nyugatitól.
1: Lovagok és lovaginák, ugye, és ahogy mondták ezt annak idején. Igen.
0: Az elővételes jegyek nagyjából majdnem, hogy elfogytak, úgyhogy már csak a helyszínen lehet venni 3500 forintért, ami szerintem egy estére nem olyan rossz.
1: Egyáltalán nem.
0: A helyárai azért nem alacsonyak, úgyhogy ha valaki előtte legurít egy-kettőt, azért az nem hátrány.
1: Ja, most egyébként arra emlékszem, azt nem tudom, el lehet-e mondani, hogy neked volt egyszer egy ilyen bulidot a Dohány utcában, a Metro klubba.
0: Igen.
1: És akkor volt ott egy-két jó képességű, aki pont szemben van a közért.
0: Igen.
1: És akkor mondta, hogy...
0: Ilyen kocsmában, ilyen kocsma is volt.
1: Hát akkor mi fáradjunk, és akkor ott ígyünk egyet.
0: Na, de ez miért volt?
1: És a biztonsági őrök megmondták, hogy figyelj, itt kimehetsz, de már vissza nem jössz.
0: Igen, és ebből volt egy tűz.
1: Ebből volt aztán egy kis feszültség. Ah, jól emlékszem, akkor repült egy monitor is, de hát mindegy, hagyjuk a múltat.
0: 58 000 forint volt, igen.
1: Igen.
0: Én fizettem ki. De nem én repítettem, azt hozzá kell
1: tenni.
0: Nem, én próbáltam ott rendet tenni, de egyszerűen nem lehetett.
1: Nem.
0: Átjártak szembe. De várjál, az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy ott több mint 2000 forint volt. Akkor egy rövides, ez még a Covid előtt volt.
1: Igen.
0: Tehát nagyon extrémen túl volt árazva a hely. Igen. Úgyhogy megértem. Itt nincs ez, tehát itt azért elfogadható, meg jó minőségű dolgok vannak, de azért ez, hát jó pár 10 000 forint egy este.
1: Jó, hát elmegyünk az éjszakába, akkor ott nem csak belépő van.
0: Hát ez az.
1: Ha az ember nem akar egész este vizet inni a férfi WC-ből vagy mosdóból, akkor...
0: Meleg vizet, igen.
1: Ráadásul sok helyen még az is van zárva, igen, az másért van elzárva. Szóval akkor ez van. Hát egyébként mi csináltunk annak idején egy rendezvényt, még a poptarisznya.hu indulásának az elején. Azon te nem voltál ott,
0: nem,
1: akkor messze távol voltál, és hát akkor azért derült az ki, hogy az első kanyarba kihozták a poharakat, meg az üdítőket, meg a söröket, és utána egy szép így elkezdtek a poharakkal így beszivárogni a WC-be, és ott teleöntötték vízzel, mondta, utána a tulajdonos másnap kérdeztem. Te mondom, nyereséges volt ez? Azt mondja, nem. De hát nem baj, azért nem is jártunk többet egyet, mert egy alkalommal jöttünk így össze.
0: Hát, hogy a holnapi helyen lesz-e több buli, ez holnap fog kiderülni, mert nem tudom, hogy mennyien jönnek. 1700 like, több, majdnem 300 megosztás volt a
1: itt adás előtt azt mondtad, hogy nagyon nagy az érdeklődés.
0: És rengetegen, komoly, tehát rengetegen nem írtak. Ez tényleg púder. Így van, nem semmilyen púder nincs benne. Hát magam ott verném át, hogyha azt mondanám, hogy ez az így. Mindig törekszem arra, hogy ez is sikerüljön, de most attól félek, hogy lehet, hogy túl sokan leszünk. És akkor egy olyan 250-300 főnél meg kell húzni a limitet, mert egyszerűen hering.
1: Jó, hát...
0: De ne legyen így, mindegy, figyelünk.
1: Hát az elővételi jegyek majd már 100. le vannak korlátozva.
0: Igen. Az már le van korlátozva.
1: Nyilván több jegyet nem lehet eladni, nem. Mint a hány embert a
0: igen.
1: Törvények meg szerint
0: hogy
1: be lehet
0: engedni. Tehát itt nem az a lényeg, hogy most keresünk még 50 vagy 100 ezeret, mert nem erről szól, hanem hogy kitermeljük a bulinak az árát, és azért magasabb érleti díj is, hanem hogy elférjünk és csináljunk egy jó bulit ennyi. Mint mindig, ez a cél.
1: Mennyivel másabb egy 90-es bulira készülni, mint mikor Fehérváron dolgozol?
0: A 90-esnél sokkal energikusabb vagyok, és sokkal vidámabb vagyok, tekintettel arra, hogy a dalok is azok, meg hát én azért akkor jártam bulizni.
1: Neked inkább 20, az a...
0: Nekem az. A buliról van szó, a 90-es
1: évek. Ez nekem egyébként már lejött. Csak erről tényleg? Soha nem beszélünk. Igen, persze. Igen. Mert jól lejátszogatott te ezeket a dalokat, oké. Okay.
0: Én szeretem a 80-as éveket, csak másképp. De amikor buli van, akkor korona,
1: inkább kokócsámbó van.
0: Nem, pont nem. Tehát nem a What is Love, I Will Survive, kokócsámbó buli lesz, hanem pont olyan dalokat fogok előszedni, amiket ismernek szinte mindenki, de nem nagyon játsszák bulikban. Majd én most fogom. Aztán lehet, hogy a büfét fogom vele éltetni, nem tudom.
1: Nem.
0: Szerintem sem.
1: Ezekkel a dalokkal nagyon jó hangulatú bulikat lehet csinálni, és azért a te neved az garancia arra, hogy ez jó is lesz.
0: Köszönöm, hogy ezt mondod, remélem, hogy így lesz. Úgyhogy remélem, sokakkal találkozunk holnap. Gabikám. Te is jössz.
1: Igen?
0: Remélem, most itt
1: megyek,
0: élőben.
1: Megyek.
0: Nézzél be hozzá.
1: 6 órakor lerakom a cseretémet.
0: Hát, ha valaki odaszalad megint, te vagy az a Csatilla. Én mindig hallgatlak.
1: Igen, ez nem annyira bennfentes ez a társaság, de egyébként biztos lesz, biztos, hát valószínűleg fognak jönni, de nem ez a lényeg, hogy engem megismerjenek.
0: Nyilván.
1: Hanem az, hogy jöjjenek el az emberek és szórakozzanak egy jót, úgyhogy még egyszer, tehát holnap este New Orleans Music Club, és a cím az pedig
0: Lovagutca 5.
1: A nyugati környékén van.
0: Így van. Könnyű oda találni, nagyon gyalogosan. Most várunk mindenkit. És a dalokból egy kis ízelítő, hát egy óra múlva kb. Itt a Popperis Report.
1: Mert hogy a műsorod ma is úgy fog második alakulni, fele, hogy az utolsó órában csak
0: igen.
1: 90-es, előtte meg úgy bele
0: többnyire, tehát így a buli hangulatát próbál megidézni mondjuk olyan 12:30-3:11-től.